0: ¿Quieres mostrar tus manos y pies radiantes? Belleza y estilo, glamour en ti. Uñas de gel con o sin extensión, con oferta de manicure o pedicure. Confía só em profissionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo, glamour em ti.
1: Ai!
2: Diguá!
3: Poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki poki po